0: 化资源，当地还打造了厅寺有戏红色文旅项目。全新开放的厅寺古街正是该项目的重要组成部分，
1: 把本地的民间传说红色革命故事转化成为可看可参与的沉浸式内容，希望游客来到这里既能读懂厅寺的历史文化，也能享受文旅的消费新体验。
2: 来关注天气，中央气象台预计未来三天全国大部天气以晴好为主，七号夜间到九号海南岛部分地区多强降雨天气，日雨量一般可达暴雨到大暴雨。此外，未来三天新疆北部和南疆西部有小到中雨，高海拔地区有中到大雪或雨夹雪。
3: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 彭博社五号披露了北约的一份非机密文件，文件显示北约最高军事指挥官正在制定一项名为胜利理论的战略，旨在利用人工智能等新兴技术迅速击退俄罗斯可能对北约东翼发起的进攻。
4: 报道称，北约的这项战略计划由北约欧洲盟军最高司令兼美军欧洲司令部司令格林科维奇于10月12号在波兰公布。知情人士透露，文件旨在阐明北约将如何应对可能遭遇的领土入侵，重点是把无人机和人工智能等新技术与传统军力结合起来，同时向北约成员国展示增加国防开支背后的具体军事需求。根据这份战略构想，如果遭到袭击，北约将首先动用东翼部署的陆军低成本无人机和最低限度的载人操作系统以及人工智能辅助目标锁定等技术阻止对方推进。取得行动自由后，北约将寻求进一步打击对方的指挥与控制系统，目标是迅速并压倒性的击败进攻部队。这份战略提出，各成员国需共同应对低于传统战争门槛的混合威胁。北约希望通过展示备战能力，让潜在对手认定发动攻击无法取胜。格林科维奇的发言人奥唐奈拒绝讨论所谓胜利理论的细节，但强调北约的所谓防御属性。北约秘书长吕特近期称，目前不存在俄罗斯对北约领土迫在眉睫的威胁，但他同时宣称欧洲必须为长期面对混合战争做好准备。彭博社称，北约各成员国尤其是欧洲国家已大幅增加了国防开支，不过在坦克等传统武器和无人机等新兴技术之间应如何分配资源，各国仍存在分歧。
2: 受美以对伊朗发动大规模军事行动影响，全球能源运输要道霍尔木兹海峡航运严重受阻，国际油价剧烈波动，导致部分欧洲国家面临着燃油短缺的困境，一些欧洲国家物流公司的经营也面临重重困难。
5: 位于匈牙利布达佩斯近郊的超新星国际运输有限公司拥有约200辆卡车，是匈牙利第三大国际货运公司。该公司总经理表示，受燃油危机冲击、柴油供应短缺以及价格上涨的影响，公司经营面临多重挑战。
6: Folyamatosan változnak az üzemanyagár emelkedések. Emelkedésekről beszélünk most, de már azért hiányok is megjelentek, és főképp a dízel hiány Magyarországon és Európában is, ami lehet számolni. A másik nagy problémánk az a munkaerőhiány, ami nem csak Magyarországon, hanem Európában is több ezer gépelemvezető hiányzik jelenleg ebből a szakmából, és nehéz most pótolni ezeket.
5: 维雷什表示，由于缺乏流动资金，在面对燃油危机的冲击时，中小企业尤为脆弱，不少企业甚至难以为继。
6: Azért mi is nekünk is folyamatosan számolunk és nézzük át, hogy hogyan tudjuk értékesíteni a CS-be ezt a kiemelkedő üzemanyagvásárt, de azt gondolom, hogy a kicsike sokkal jobban viseli meg. A számukba is, ha szeretnénk, az elmúlt 5 évben 2300 vállalkozás ment Magyarországba csődbe, vagy adta vissza a fúrozási engedélyeket. Ezek kivonultak a nemzetközi és a belföldi szállítási piacról.
5: 维雷什说，货运是经济发展的晴雨表，燃油危机使货运公司经营出现困境，也给欧洲经济带来不小的冲击。
6: Aki látja az európai gazdaság, hogy hova indul, mikor kezd el növekedni, mikor csökkenni, elmondhatom azt, hogy szeptember elejétől azért a fuvarozás egy kicsit megindult, de nem tudjuk ezt még mire vérni, mert látjuk azt, hogy a válságok azért az üzemanyagválságok is

0: 危机的冲击时，中小企业尤为脆弱，不少企业甚至难以为继。
1: Azért mi is nekünk is folyamatosan számolunk és nézzük át, hogy hogyan tudjuk értékesíteni a CS-be ezt a kiemelkedő üzemanyagvállalatot.

0: 总经理表示，受燃油危机冲击、柴油供应短缺以及价格上涨的影响，公司经营面临多重挑战。
1: Folyamatosan változnak az üzemanyag ár emelkedések. Emelkedésekről beszélünk most, de már azért hiányok is megjelentek, és főképp a dízel hiány Magyarországon és Európában is, amire lehet számolni. A másik nagy problémánk az a munkaerőhiány, ami nem csak Magyarországon, hanem Európában is több ezer gépelemvezető hiányzik jelenleg ebből a szakmából, és nehéz most pótolni ezeket.
0: 韦雷石表示，由于缺乏流动资金，在面对燃油危机的冲击时，中小企业尤为脆弱，不少企业甚至难以为继。
1: Azért mi is nekünk is folyamatosan számolunk és nézzük át, hogy hogyan tudjuk értékesíteni a CS-be ezt a kiemelkedő üzemanyagvásárt, de azt gondolom, hogy a kicsike sokkal jobban viseli meg. A számukban is, ha szeretnénk, az elmúlt 5 évben 2300 vállalkozás ment Magyarországba csődbe, vagy adta vissza a fúrozási engedélyeket. Ezek kivonultak a nemzetközi és a belföldre szállítási piacról.
0: 韦雷石说，货运是经济发展的晴雨表，燃油危机使货运公司经营出现困境，也给欧洲经济带来不小的冲击。
1: Aki látja az európai gazdaság, hogy hova indul,Mikor kezd el növekedni, mikor csökkenni. Elmondhatom azt, hogy szeptember elejétől azért a fuvarozás egy kicsit megindult, de nem tudjuk ezt még mire vérni, mert látjuk azt, hogy a válságok azért, az üzemanyagválságok és a háborúknak a lelemzárása, kitolása azért eléggé zavar van az európai gazdaságban.
2: 我们再来关注离以局势。根据黎巴嫩国家通讯社的报道显示，黎巴嫩真主党领导人卡西姆当地时间6号表示，只要以色列军队仍驻留在黎巴嫩境内，真主党就将继续抵抗。以军撤出黎巴嫩是解决冲突的前提。真主党愿就武器、经济、就业等问题与黎巴嫩政府开展合作，但相关合作必须在黎巴嫩宪法和法律框架内进行，不接受美国或其他外部势力的指示。
3: 黎巴嫩、以色列和美国三方六月底完成谈判后宣布达成框架协议。根据协议设想，以军将从黎南部部分地区撤出，由黎军队接管当地安全事务。但自协议达成以来，以军仍持续对黎境内目标发动军事打击。
2: 当地时间的6号，一艘邮轮在索契附近黑海海域起火。俄罗斯交通部通报表示，一艘悬挂利比里亚国旗的邮轮因遭到无人艇的袭击而起火，23名船员已经获救上岸。初步消息显示，没有人员受伤。当地时间的6号，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，在立陶宛境内部署北约基地和核武器将进一步的加剧紧张局势，俄方将被迫采取一切必要措施以保障自身安全。
0: 针对立陶宛议会修改法律以允许在境内部署核武器和外国军事基地一事，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫6号表示，俄方是北约军事基础设施向俄边境地区逼近为导致紧张局势升级的又一步骤，在俄罗斯邻国领土部署核武器被视为同类性质的举动，这些行为不会促进欧洲大陆的稳定及局势的可预测性，相反只会导致紧张局势升级，俄方将被迫采取一切必要措施以维护自身安全。6号，立陶宛议会就一项旨在解禁本国部署核武器的宪法修正案举行首轮表决，支持废除宪法中的相关禁令。这为日后允许包括核武器在内的大规模杀伤性武器进入或部署在立陶宛境内迈出第一步。此前，美国总统特朗普表示，美国政府正在考虑在立陶宛建立永久性美军基地的可能性。
3: 法国总统马克龙6号表示，法国一艘战略核潜艇当天成功试射一枚潜射洲际导弹。据法国媒体援引法国总统府及国防部消息报道，法军战略核潜艇当天试射的这枚导弹未装载核弹头，导弹落入北大西洋海域。法国是欧盟唯一拥有核武器的国家。今年3月，马克龙就法国核威慑政策发表讲话时提出前沿威慑计划，该计划为伙伴国提供参与核威慑演习的机会，在某些情况下能让法国在盟友国家中部署战略核力量。法方称，目前已有德国、波兰等数个欧洲国家愿意参与该计划。
2: 保加利亚总理拉德夫6号召开新闻发布会表示，在当天凌晨，两艘商船在保加利亚黑海专属经济区遭到了无人机袭击，而其中一艘沉没。